Kartonel burek, a taki porcelán. Szabod rýba, szibulka ma, tapety parmazán.